húzkod. A csalt és fia lehető csátalánk. It was on the Soviet with them. A shot to box against the wing.